0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszöntjük hallgatóinkat! Az Adelaide Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangoznak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, Kaláris tánccsoport és a cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Állni Ródon Állniban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 0405 79 98 89-es telefonszámon lehet. Ismétlem még egyszer a számot, 0405 79 98 89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Állni Ródon Állniban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Street-en, a College Parkban. Most pedig a Dél-Ausztráliai Magyar Klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba. A Dél-Ausztráliai

0: Magyar Klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig, reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja a vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A Dél-Ausztráliai Magyar Klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket, a legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezésre kerülő gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.
1: Magyar Közösségi Rádió Edülei.
0: Mai adásunkban nemzeti történelmünk egyik legmeghatározóbb, egyben legfájóbb eseményére emlékezünk. Október 6-a alkalmából az aradi vértanúk előtt hajtunk fejet, aki kivégzése idén immár a 177. évfordulójához érkezett. A következő percekben e hősies, mégis gyászos nap eseményeit és örökségét idézzük fel.

0: 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 13 tisztjét. A mai adásban ennek a napnak az emlékezetét idézzük fel, tartsanak velünk! Az aradi vértanúk utolsó órái. Bányász Barna Sulyánszky Euszták atya naplójának nyomába ered. Kassai Katalin bemutatja, hogyan dolgozta fel a magyar filmszakma október 6-a történetét. Marc Széva pedig utána jár, hogy hol vannak az aradi vértanúk földi maradványai. A halálukra váró tábornokoknak a melléjük kirendelt papok és lelkészek próbáltak lelki vigaszt nyújtani. Így ők lettek az utolsó órák egyedüli hiteles tanúi. A legismertebb közülük Sulyánszky Euszták Minorita szerzetes, aki le is jegyezte a szörnyű napok történéseit.
1: Nem volt szem, amely a borzasztó jelenetre nem könnyezett. A halálra ítéltekkel a síralomházban és a vesztőhelyen eltöltött közös órák Isten szolgáit is megpróbálták, vallotta meg őszintén az akkor 38 esztendős Minorita pap Sulyánszky Euszták.
2: Olyan megrendülten élték át ezeket a pillanatokat, hogy valóban megtörtént az, hogy egy-egy tábornok vigasztalta az atyákat. Hát például ugye Damjanicsnak a mondatai, azok ugye meg is maradtak a Sulyánszky Euszták páter naplójának köszönhetően.
3: Amit ma tudunk a kivégzésről, azt igen nagy mértékben ebből a naplóból tudhatjuk. Volt egy olyan jelenet, amikor Nagy Sándor Józsefet vigasztaló Winkler Bruno kezében a korpusszal elkezdett sírni, és akkor a Nagy Sándor azt kérdezte tőle, hogy miért sír atyán, hiszen az, akit a kezében tart, azt is az igazságért végezték ki.
2: Az osztrák várparancsnok a minoritákat kéri meg, hogy jöjjenek ki, és a lelki gondozását lássák el a halálra ítélteknek, hiszen ugye az önük katolikus volt, és ezek a minorita testvérek szám szerint 4-en. Annyian vannak akkor mozdíthatóak a kolostorukban. Egyébként ők látták el Aradnak a nagy vonalakban a hitéletét.
3: 5-én találkoznak a halálra ítéltekkel, Sulyánszky Euszták Pöltenberg Ernőhöz, Aulich Lajoshoz megy el, és ami érdekes, és hát nagyon gyakran idézik, ezután Damjanics Jánosnál is tett egy látogatást. Damjanics nem akart úgy meghalni, hogy szerb marad, és ezért megkérte a Sulyánszky Eusztákot, hogy gyóntassa meg, és ezzel együtt aztán áttért a katolikus egyházba. Hosszabb, rövidebb visszaemlékezések vannak, a minorita atyák is írtak, ez többnyire több évtizeddel később. A Sulyánszky sorai azért meggyőzőbbek, mert ő volt megbízva azzal, hogy az aradi plébánia nevezetes eseményeit feljegyezze. Tehát ő azonnal az események után lejegyezte a dolgokat.
2: Mindazt, amit október 6-áról tudunk, és amit az aradi vértanúkról tudunk, annak ő egy meghatározó krónikása volt. A Sulyánszky Euszták páternek a feljegyzései, tehát az aradi minorita rendház története naplója, amit ő megír, ez a legteljeskörűbb, a legátfogóbb, a legmeghatározóbb, és egyébként a későbbi visszaemlékezések is ezt a művet tekintik ősforrásként, azt lehet mondani. Egyébként egy-egy későbbi átirata, olykor egy-egy hamisítás is belekerült a páter naplójába.
3: Arad város főlevéltárosa Tiszti Lajos 1870-ben meghamisította ezt a visszaemlékezést, és önkényesen beírt néhány Görgeit elítélő sort. Sajnos az olyan hamisítások aztán hosszú évekig megmaradnak. Az egyik minorita atya, később Lakatos Ottó kiadott a Naplóból egy részletet, abba ez bekerült. Egészen az 1990-es évekig erre rendszeresen hivatkoztak is. Az aradi városi könyvtárban őrzik a kéziratot. Én például, amikor Aradon olvastam, nem akartam elhinni, hogy nincs benne. 2007-ben jelent meg aztán egy kritikai kiadás. Annyira jó stílusú, művelt naplóíró, hogy mindenképpen én fontosnak tartottam, hogy ez megjelenjen.
2: Például az aradi vértanúk utolsó mondatai, szavai, ami ugyan az interneten ma már különböző átköltött változatokban, és mondjuk így, hogy irodalmias feldolgozásokban kezdett el terjedni, de azért mégiscsak elég sokat tudunk az ő utolsó szavaikról. Ez abban a korban egyáltalán nem magától értetődő, hogy ilyeneket feljegyezzenek az akkori körülmények között. Hát itt ez egy kivégzés volt, tehát itt ez csak az atyáknak köszönhető, tehát senki más ezt fel nem írta volna.
1: A kiegyezésig beszélni sem lehetett a megtorlásokról. 1867-ben, az első szabad október 6-án éppen Sulyánszky Euszták celebrálta a megemlékező gyászmisét Aradon, és majd 30 évre ráfestette Torma János az Aradi Vértanúk című képét, amelynek meghatározó alakjai a papok.
2: Sulyánszky Euszták páter 1811-ben született, egyébként Gyöngyösön, Heves vármegyében. Ő maga, mint ferences kisebb testvér, tehát minorita atya, elég sok helyen, sok rendházat megjárt. Székelyföldön is volt kézdivásárhelyen egyébként, Nagyenyeden, csak néhányat említsünk az állomás helyei közül, de az aradi tartózkodása volt minden tekintetben a legmeghatározóbb.
3: Látva a naplóját, azt elmondhatjuk róla, hogy ő egy nagyon művelt és tájékozott pap volt, aki kapcsolatba állt a márciusi ifjakkal, ez bizonyítható. Jobb információi vannak, mint amit a hírlapokból meg tudott szerezni, innen lehet tudni, hogy kapcsolatba állt a márciusi ifjakkal. Nagyon jól kiragadja, hogy melyek a fontos események, mi az, ami a magyar kormány számára lényeges. Persze ebben támogatja az egész aradi közeg is, amely szintén nagyon támogató a polgári átalakulással kapcsolatban.
2: Ez voltaképpen a hazaszeretet megnyilvánulása volt, és ez vezette őket arra, hogy mondjuk így imádkozzanak ezért az ügyért, a saját eszközeikkel segítsék ezt az ügyet, és amikor pedig a történelmi pillanat, jóisten a történelmi ura úgy döntött, hogy nekik ebben szerepük lesz, akkor pedig nagyon példásan, és én állítom azt, hogy a magukhoz, a vértanúkhoz mérhető példaadással álltak helyt ezek a szerzetesek.
3: A naplónak ez a legrészletesebb darabja, tehát gyakorlatilag október 5-ét és október 6-át olyan részletesen írja le, mint korábban 2-3 hónapot. Tehát itt egyértelmű, megint csak, hogy ő érzékeli ennek az egész kivégzésnek a tragédiáját, miután nagyon magyar érzelmű, ezért minden megpróbál feljegyezni, ami a kivégzettekkel kapcsolatos. Hát nagyon jellemző, ugye, hogy például Damjanich tábornok rábízza azt a titokban írt imádságot, amit a feleségének a vigasztalására ír, odaadja Sulyánszkynak azt a kendőt, amit viselt, hogy adja oda a feleségének örök vigasztalásul. És a Sulyánszkynak olyan értelemben is volt érzéke a humorhoz és meg a paradoxonhoz is, hogy ugye ő jegyzi le azt, hogy ezek után megintette a hóhért, hogy nehogy összeborzolja a szakállát, mert azért már mégiscsak rend a lelke mindennek, és ugye akkor a kivégzés előtt még felkiáltott, hogy éljen a haza.
2: Ezt is az ő naplójából tudjuk meg, hogy ő volt az utolsóként kivégzett aradi vértanú, és nem volt már kitől elbúcsúzzon, és ez egy nagyon megható történet, hogy az akkor már kivégzett Damjanichnak kezet csókol, és így búcsúzik el. Pont ezek a lírai megfogalmazások azok, amik ezt a naplót felteszik a magyar irodalom történet térképére. Mondhatjuk, hogy az irodalmi értékű történeti forrásaink sorába illeszkedik.
1: A Sulyánszky Euszták által szerkesztett napló 1848. márciusig latin nyelvű, a forradalom után azonban már magyarul jegyzi le sorait. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történet lapjain örökké élni fognak. Így jósolta meg, hogy az utókor kegyelettel megőrzi a kivégzett honvéd tábornokok neveit.

0: Magyar Közösségi Rádió Edülei.
1: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
2: Vendégem itt a stúdióban, Kedves Gyula, hadtörténész. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Na hát először is, miért október 6-a? Volt-e valami cél a dátummal?
3: Hogyne, innen lehet igazából érzékelni, hogy ez a puszta bosszúállásnak a ténye volt, ez nem normális per volt, nem normális bírósági eljárás volt. Ki volt jelölve nem csak az ítéletek zöme, hanem a nap is. Október 6-án törik vagy szakad, a magyar szabadságház, forradalmi szabadságház vezetőjének vesznie kell, mert ez pontosan az egyéves évfordulója annak, amikor 1848. október 6-án a bécsi forradalmi nép megnyugvasztotta a Latour hadügyminisztert, és lámpavasra húzta, és ezt feltétlenül meg akarták bosszulni.
2: Mit csináltak ilyenkor? Ugye most október 5-én vagyunk, este 8 óra után néhány perccel beszélgetünk. Mit csináltak ekkor a másnap kivégzendő tisztek?
3: Hát készültek a halálra, ekkor már a ítélet kihirdetésre került. Hárman abban a szerencsében részesültek, hogy beengedték hozzájuk a feleséget, Damjanicsnak, Lánernek és Vécseinek be tudott menni a feleség, és elbúcsúztak. A többiek pedig búcsúlevelet írtak, akinek nem volt családja, például Aulik, az elfoglalta magát, olvasgatott, Horáciuszt olvasgatott, ritka egy katonában, nagyon filozófikus alkat volt, a tisztjei többen is visszaemlékeznek, hogy a tavaszi hadjárat kellős közepén is a cinkotai főhadiszálláson latin közmondásokkal szórakoztatta őket, és Horáciusznak a mondásait. Volt még egy olyan, akinek nem volt családja, Török Ignác, ő szintén elfoglalta magát, és az ember szinte nem is hiszi, bár hát egy szakember mit csinálna, ki szerelmes a szakmájában, ő kiváló hadmérnöktiszt volt, talán a birodalom egyik legjobb hadmérnöktisztje, és ő egy Hobban nevű francia marsalnak, még a 17. században a modern várépítészetnek a megtestesülő volt, a szakmunkáiba merült bele. Úgyhogy került a kezébe az a könyv, nincs rá magyarázat.
2: Ezeket a búcsúleveleket, ezeket érdemes lenne tanítani a gyerekeinknek, ugye bevinni. Melyiket leginkább, mit gondol erről?
3: Hát talán a két legfiatalabbi, Leiningen és Lázár, most különösen Lázár Vilmos, mind a ketten szerelmi házasságban éltek. Dacára annak, hogy Leiningen tulajdonképpen benősült a vagyonba Magyarországra, egy vagyon, talán nagyon régi, talán Európa egyik legrégebbi nemesi címével rendelkező hesseni német család sarja volt, de hát szegények voltak, mint a templom egere. Az utolsó vagyonkájukat a napon a háború söpört el, úgyhogy katonáskodásra adták a fejüket, és itt benősült egy nagyon gazdag magyar, balkáni eredetű kereskedő családba. Ennek ellenére szerelmi házasság lett az övék. Hát én emlékszem, amikor az Aradéki Múzeumban elkezdtük feldolgozni azokat a több mint fél évszáz a pincében hát bujkáló tárgyakat, és bizony ott volt a 9. hadtestnek a pecsétje. Ennek a hadtestnek az utolsó parancsnok, a Lázár Vilmos, és amikor utána bogaráztam, hogy került oda, akkor kiderült, hogy ezt az ő mostoha fia adományozta valamikor az 1890-es években az Aradi Erekje Múzeumnak. És gondolj bele, ez a kis fiúcska akkor lehetett olyan 8 éves. Az hihetetlen büszke volt a nevelő apjára, aki a szabadságért harcol. És ez egy életveszélyes volt. A hadtest pecsétnyomója azt valahogy sebre látta. Nem lehet tudni, ugyanis ezeket mind elkobozták, ezek mind el kellett, hogy tűnjenek, de hogy a fiú felnőtt korába ezt a Aradi Erekje Múzeumban be tudta adni, ez azt jelenti, hogy egész életén keresztül ő ezt először rejtegette, aztán utána büszkén viselte, és a végén, élete vége felé úgy gondolta, hogy ennek a múzeumban helye.
2: Köszönöm a beszélgetést egyelőre, de mindjárt folytatjuk. A szabadságharc leverése, a megtorlás és a vértanú kivégzése kitörölhetetlen nyomot hagyott a történelmi emlékezetben, csak úgy, mint identitásukban, kultúránkban és természetesen a magyar filmtörténetben egyaránt. Kassai Katalin filmmustrája következik.
4: Hány! Megvan! Nos! Gyere! Indul el! Na!
5: Kilenc akasztófa utazik egy szekéren az Aradi pusztában. Ezzel a képpel indítja és zárja Hajdúfi Miklós a 14 vértanú című 1970-ben készült filmjét. Az aradi vértanú kivégzését feldolgozó filmdráma csupán egy a magyar filmtörténet hasonló témájú művei közül. Lássuk, milyen formában jelennek meg a 49-es megtorlás eseményei a filmvásznon.
6: Nemes Kürti István írta a forgatókönyvét, aki egy olyan történész volt, aki valóban visszaszeretett volna tekinteni a múltba és megérteni azt, és a rendező pedig Hajdúfi Miklós, aki legalább 4 48-as filmet rendezett, és az a legjobb. És ugyan nem mondhatni azt, hogy a díszletében és jelmezében olyan nagyon bonyolult és nagyon drága film lett volna, de mégis valahogy a történet az nagyon jól elviszi, és azért a képi megoldások azok mindig ott vannak, tehát ahogy az aradi várbörtönt is mutatják, és különösen aztán ugye a perből is látunk részleteket, illetve a kivégzésről, és ott azok a történelemkönyvekből és a forrásokból ismert ikonikus jelenetek és mondatok, azok megtalálhatók.
7: Ezt a forradalmat már nem lehet kitörölni sem a históriából, sem az emberek fejéből.
6: Milyen sorrendbe végzik ki, kicsókol kezet a másiknak, tehát azért ez egy alapos feldolgozás ennek a témának.
5: Mikor készült, vagy mikor készülhetett az első magyar film az aradi vértanúkról?
6: A gyászmunkát azt a Kádár korszakban is engedték, és mivel ugye egy vesztes forradalom és igazából függetlenségi háború volt, ugye a szabadságharc valójában egy függetlenségi háború, ezért a vesztes állapotot azt azért a kommunizmus is megengedte, és ezt eléggé hitelesen föl tudták akkor dolgozni. És akkor igény is volt erre, és több film készült, és a rendszerváltás után már kevesebb film készült, de azok ugyanúgy oszlanak meg. Tehát van egy-kettő, amelyik kevésbé hiteles, van, amelyik meg nagyon jó.
8: Köszöntsétek a házigazdát is.
9: Böltenberg.
10: Isaszeg. Nagysal.
5: 5 évvel a 14 vértanú című film után Hajdúfi Miklós egy tévéjátékot is rendezett a témában, Vacsora a hadiszálláson címmel. 1984-ben Lugosi László pedig úgy állított emléket a 48-as hősöknek, hogy közben 56-ra is utalt, Szirmok, virágok, koszorúk című alkotásában.
6: A Vacsora hadiszálláson, ennek az eredeti címe, mert ez egy dráma, egy adaptáció, tehát az a nagyszerű halál Száraz Györgynek a drámája. Én nagyon értékelem azt, hogy Száraz György, ahogy megírta ezt, ő tudjuk felvidéki származású, vagy hát ott élt egy ideig, tehát ő is megtapasztalta azt, hogy milyen az idegen uralom, és hát nagyon motivált volt ennek a megírásában.
11: Adjon neki a jóisten oltalmat, ellenségein diadalmat!
6: Ebben is van például egy kis osztályharcos szál, ugyanakkor ez egy nagyon jó dráma, és mivel itt a tábornokok, és a vendéglátók, és az oroszok, és az osztrákok is megjelennek, nagyon sok nézőpontot ismerünk meg a hadi helyzetről, a politikai helyzetről, tehát én úgy gondolom, hogy ez ma is nézhető, nagyon kis kritikával. A Vacsora a hadiszálláson például Venkeim Báró, Darvas Iván, és nagyon érzékletes is, tehát ahogy ő meg tudta ragadni ezt a karaktert, hogy ő egy elmagyarosodott osztrák gróf, és ahogy az ő nézőpontjából megnék a katona és a politikai helyzet, hát az utánozhatatlan. Vagy hát Dőri Báró, akit Kozák András alakít, és az egyik kulcs szereplője ugye ennek a Vacsora a hadiszállásnak, hát az én úgy gondolom, hogy színészileg is nagy teljesítmény.
5: Amikor bemutatták ezeket a filmeket, milyen volt a fogadtatásuk, mind a szakma, mind a közönség részéről?
6: Hát nagy várakozás előzte ezt mindig meg, hát ahogy például Lugosi László is említette, hogy ők nagyon más filmet akartak forgatni, mint ezeket a szociál filmeket, és hozzányúltak ahhoz a témához, a későbbi leszámoláshoz, ami a Szirmok, virágok, koszorúban valósult meg.

0: A rendszerváltoztatás után is megragadta a filmesek fantáziáját az Aradi 13-ak drámája. 2021-ben például két mozi is vászonra került. Az ítélet és kegyelem kevésbé foglalkozik a vértanúkkal, sokkal inkább a megtorlás további áldozataira fókuszál, míg a magyar Golgota Török Ignác életének fikciója.
1: Erre meg mi szükség? Nem fogok megszökni.
2: Kérem, ez a szabály.
3: Nagyon értékelem azt, hogy elévesznek mondjuk egy kevésbé ismert fejezetet, ugye a szabadságharc vagy függetlenségi háború történetéből, mert ez nyugaton történik, amikor még keleten folynak a harcok, és hajnaljék már nyugaton elkezdik a leszámolást, és áldozatul esnek papok, lelkészek. Tehát én úgy gondolom, hogy készülhetne akár évente, két évente egy-egy film 48-ról, hiszen rengeteg tanulság van ebből az időszakból.
4: A hazám nincs többé.
3: Ez egy teljesen fiktív történet, és nem is ad hozzá semmit a 48-as ismeretünkhöz, és Török Ignác vértanúnak az életéhez sem.
5: Mi szükség volt még egy árulóra is, hogy a háború gyors befejezését megmagyarázzák?
6: Ezt egy nem magyarnak nehéz megérteni.
3: Németh Lászlónak a drámáját, ugye az árulót, azt feldolgozták tévéfilmben is. Ez úton 75-ös már a tévéfilm. És például az első volt Németh László, aki rehabilitálta Görgeit, hiszen ő valójában nem áruló, nem ő szavazta meg a fegyverletéltet, hanem a tábornokai ő tartózkodott. A történet tudomány az most ért el odáig, hogy teljes bizonyossággal ugye állíthassák, hogy ő hős volt igazán.
7: Ezt a levelet a feleségemnek írom.
8: Természetesen eljuttattam a méltóságos asszonynak.
7: Én mást kérek.
8: Hallgatom, méltóságos uram.
7: Itt hagyom az asztalon. Bárhogy is lesz, engedje, hogy elolvassák.
0: A honvédtisztek mellett gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt is október 6-án végezték ki. Az ő utolsó éjszakáját dolgozza fel Vecsernyés János 2014-es Utolsó órák című filmje. A kivégzés előtti jelenetben Batthyány eredeti búcsú levele hallható, amit feleségéhez, Zicsi Antóniához írt.
7: Drága nőm, ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett kifejezését forró hálámnak, és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak.
3: Ez egy kamaradráma és tévéfilm, de nagyon jól és alaposan dolgozza fel, tehát mind esztétikailag, mind történelem szemléletében egy jó film. Emeljük László Zsoltot, ő alakította a gróf Batthyány Lajost, és ott szerintem nem játszotta túl, nagyon visszafogott volt, de segítette őt azért a képi világ, tehát egy kamaradráma, mindössze egy cellában játszódott. Hát igen, azért ezeket a színészek miatt is érdemes megnézni.
7: Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak.
0: Később sem veszítettek erejükből a sorok, mint ahogyan évtizedek múltával a filmkockák sem.

0: Magyar Közösségi Rádió Edülei.
1: Folytatjuk a témát, kedves Gyula, hat történésszel, mégpedig azzal, hogy hogy változott október 6-a megítélése a különböző korszakokban, és rögtön kezdjük 1849-ben. Gondolom, itt rögtön kétféle megítélés van, a magyar nemzetben a megítélés, és mondjuk a Bach korszak, a kezdődő Bach korszakban a császári diktatúra, vagy abszolutizmus által folytatott megítélés.
2: Itt ketté kellene válaszolni a dolgot, mert maga az, hogy a nemzet tudatban hogyan alakul ez, ez viszonylag egyenes. Nem volt olyan korszak a magyar történelmnek, a legsötétebb diktatúrák sem, amikor az aradi vértanúknak a kultusza, az aradi vértanúknak a nimbusza, az aradi vértanúknak a lélekemelő képességét ne próbálták volna kihasználni, és ez többnyire őszintén sikerült is. Akik ezzel a dologgal foglalkoztak, visszaemlékeztek rá, ők büszkék voltak, hogy ezek hősök. Igazából nem meggyászoltuk a halottainkat, hanem büszkék voltunk rájuk, hogy megmutatták, és van egy olyan példa, van egy olyan dolog, amihez ragaszkodni kell, a magyar függetlenség. A államhatalom az már más kérdés. Hát nyilvánvaló, hogy a győztesek azok nem is nagyon foglalkoztak ezzel a dologgal, a vétkesek elnyerték méltó büntetésüket, itt van a példa, tessék tanulni belőle, és nem foglalkoztak tovább a dologgal, bár itt ilyen zárójelben megjegyzem, hogy magában a hadseregben hát ha visszatetszés nem is szült, de értetlenkedés fogadta a dolgot. Jó néhány tiszt ugyanis arra gondolt, hogy te atya úristen, hogyha én most annak a helyén lett volna 1800 nyarán Magyarországra vezényelnek, akkor a katonáim iránti felelősségérzet, a katonai becsület nem engedte volna, hogy cserben hagyjam őket, elvonuljak tőlük, és miután parancsot kaptunk a magyar alkotmányra való eskületételére, én is ott állhatnék a kivégző osztag előtt. Nem értették ezt a dolgot. Zsigereiben érezték, hogy itt azért a politika nagyon hát elbaltázta a dolgot, és most a katonákon verik el a port. Ezért is butaság ez, hogy itt sörre kocintottak a császári tisztek a aradi vértanúk kivégzésére. A császári királyi hadsereg tagjai között a tisztikarban is azért, akik nem voltak elvadult diktatúra bártiak, azok azért nem tetszett nekik.
1: És mit történik aztán az államhatalommal? Tehát ugye, mert egyszer csak ugye érkezik a kiegyezés, ugye 1867 utána az államhatalomnak a hozzáállása változik valamit, vagy inkább megpróbálják nem emlegetni ezt?
2: Inkább a nem emlegetés. Az alapvételnök esetében még csak-csak, de például Batthyányival végképp nem tudnak mit kezdeni, mert a Batthyányi perről ordított, hogy ez a bosszúállás műve, és ordított, hogy ebbe bizony az uralkodóháznak a keze is benne van. Ha nem ordított volna, akkor tett volna azért az özvegy, aki mereven elzárkózott mindenféle kapcsolat, bármennyire is erőködött Szegély András, a Gyula miniszterelnök, hogy próbáljon valami kontaktust összekötni az uralkodóház és Zichy Antónia között, teljes mértékben elzárkózott. Tehát itt a lényeg inkább az, hogy ez a skizofrén dolog azért a kiegyezés utáni államhatalomban a már tulajdonképpen belpolitikak független magyar államhatalomnak is problémát okozott, hiszen nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, hogy a monarchia feje, akivel a nemzet egymás kebelére borult, Ferenc József az uralkodó, végül is bármennyire igyekeztek tisztára mosni, benne volt ebbe a dologba. Izsulán teljesen igaza volt, amikor a versében leírta, hogy mert maga ölt a király, és véres kezét egy nép képébe törölte be. Ezt azért nem lehetett elfelejteni, és ezzel nem tudtak mit kezdeni. Talán ez is hozza azt, hogy ahogy a március 15 is egyébként, de főleg azok aradi vértanúknak a kultusza, az minden különösebb állami propaganda nélkül alakult ki, az emberek szívéből jött ki. És azt hiszem, hogy ennél tartósabb és ennél őszintébb kultuszformai eszköz nincs a világon. Na, senki sem szeret, amikor megmondják neki, hogy most akkor ezt ünnepelni kell, most erre emlékezni kell, mert ezek nagy emberek voltak, és ezek hasznosak a számunkra. Akkor, amikor az ember azt gondolja, hogy mindenféle magyarázat nélkül ez a tett, ez emberi tett volt, ez hasznos volt a nemzet számára, ez példamutató a nemzet számára, ennél ennél nagyobb felemelő érzés nincsen, hogy egy kultusz kialakuljon.
1: Most van egy nagyon szomorú tény, hogy 1919-ben a románok megszállják Aradot, és ugye 1920-ban a trianoni békeszerződés tesz rá egy törvényességi pecsétet mindenre. És azóta ez a helyzet. A románok hogy álltak 1849 emlékéhez, október 6-hoz is? Hát ugye azt meg nyilván látjuk az Avram Jankó szobrokból és emlékművekből, hogy egyébként 48-49-hez hogy állnak.
2: Itt is érdemes ketté válszani a dolgot. Politikai szempontból teljes egészében ellenségesen ez a magyarok ügye volt, akik kiirtották fél Erdély románságát, tehát ez nekünk nem akarunk róla tudomást sem venni, ezek a magyarok ellenségei. Más kérdés az, hogy az Arad Éreké Múzeummal mi történt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem nincs olyan nemzet a világon, aki a jelenkora társadalmának kialakító ideológiáját megvívó küzdelemnek ne szentelne. Nem múzeumot, hanem panteonokat. És mi ennek vagyunk? Azért gondoljunk bele. 48-nak a öröksége megvan, létezik. Büszkék vagyunk rá, ünnepeljük is. De nincs egy tematikus 48-as múzeum. Pedig volt. Az Aradi Ereké Múzeum ennek indult. Nem ennek indult egyébként, nagyon érdekes a aradi lokálpatriótáknak a helyzete. Az 1880-as évek, amikor a vidéki kultúrcentrumokba múzeumokat kezdenek felállítani. Tehát ilyen már van 5-6 helyen, és hál' Istennek most már kijelenthetjük, hiszen nagyjából sikerült feldolgozni az elmúlt évtizedekben a 50 évre száműzött, pincébe számozott Ereké gyűjteménynek a tárgyait. Nagy pusztulás érte őket, nagyon-nagyon sok tárgy olyan állapotban van, hogy talán már visszafordíthatatlan, de legalább megvannak, legalább lehetett dokumentálni, ha nem is a teljes egészébe, de olyan jó 90%-ban azért megmaradtak. Talán ennek is köszönhető volt, hogy ezt a múzeumot szakmai alapon példának tekintették.
1: Jó, hát akkor itt van még dolgunk. Most nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Magyar Közösségi Rádió Edülei.
1: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
2: Az egykori aradi vesztőhelyen 70 éven át kutattak a kivégzést követően eltűnt holttestek után. Ötüket azonban nem találták meg. Végül a természet segített. Adásunk zárásaként bemutatjuk, hogy miképp kutatták fel az aradi vértanúk sírhelyeit.
3: Elretentésnek is szánták, tanuljanak a lázadó vezéreknek a példájából.
4: Az életükkel játszottak.
3: Gyakorlatilag úgy kellett őket kilopni.
5: Az első magyar felelős miniszterelnököt is 1849. október 6-án végezték ki. Batthyány itt nyugszik a Fiumei úti sírkertben. Az aradi vértanúk többsége évtizedeken keresztül temetetlenül vagy jelöletlen sírban nyugodott. A megtorlás áldozatait a rokonok és ismerősök lopták ki a várárokból vagy az akasztófák mellől.
3: A sáncárokban lévőket ugye nem engedték közszemrére tenni, azonban a kötél által kivégzettekét az esti órákig úgymond meg lehetett tekinteni, és hát amennyire tudjuk, az aradi nép egy része, vagy az aradi lakosság egy része ki is ment, tehát nagyon érdekes, hogy a hatalom ugyan elrettentésnek szánta, de voltak éppen akkor kezdődik, ezekben a pillanatokban kezdődik a vértanúknak a kultusza.
5: Hát az aradi vértanúk holttestei különböző helyekre kerültek, de a történetükhöz hozzátartozik az is, hogy nagyon sokáig nem lehetett róluk megemlékezni.
4: Igen, ez pontosan így van, hogy 1849. október 6-át követő időszakban nem lehetett megemlékezni róluk. Etéren a kiegyezés hozott változást, és az egyik legfontosabb dátum 1890. október 6-a, amikor Aradon felavatták Zala György pompás alkotását, az aradi vértanúknak az emlékművét.
5: Te tudod a legjobban igazolni, mennyire híve voltam az ausztriai háznak. Nem kevésbé tudod, hogy amikor Magyarországot szolgáltam, azért tettem, hogy Ausztriát egy üdvös békéhez segítsem. Sajnos nem sikerült ezt elérnem, és mint tudod, elbocsátásomat akartam, amit megtagadtak tőlem. Ezért a kisernő Aradon 1849. október 5-én nővérének címzett búcsú levelében. A levél megérkezett, azonban kisernő földi maradványai évekig ismeretlenek voltak.
4: Ő egy dúsgazdag örmény családnak volt a leszármazottja. Még 1760-ban az egyik őse kapott, mint hadiszállító magyar nemességet, Elemérés és ittebei nemesi erőnével. Kisernő 1799. június 13-án született, szolgált a császári királyi hadseregben, de 1818-ban állt be, mint ifjú kadét, akkor vette fel magára a császárnak a kabátját.
3: Katonaként nem volt ő különösebben tehetséges, viszont egy nagyon tisztességes, nagyon rendes ember volt, és hát ne felejtsük el, hogy amikor 1848. októberében megtörtént a szakítás Magyarország és Ausztria között, akkor a magyar hadseregben szolgáló magasrangú tisztek közül 2000-es maradt összesen a magyar oldalon, az egyik az Mészáros Lázár, a honvédelmi vagy hadügyminiszter, a másik az pedig kisernő.
4: Délvidéki birtokán, birtoktestén több katolikus templomot építetett, elemiskolákat építetett, azokat fenntartotta, támogatta a katolikus egyháznak a működését. Aztán eljön ugye 1848, a márciusi forradalomnak az időszaka, és 1848 májusában vezélik, illetve kerül kisernő és ezrele a délvidéken Újpécs környékén állomásozó második huszárezred, a Batthyány féle első magyar felelős kormánynak az alárendeltségében. Világosnál tette el a fegyvert, és így került az aradi várbörtönbe, ahol elsőként indult meg az ellene folytatott hadbírósági eljárás 1849. augusztus 25-től kezdve. Most kisernőt túl azon, hogy ugye kihallgatták, 1849. szeptember 21-én Pólyes Gólyó általi halálra ítélték, tehát a főbejáró bűne az volt, hogy felségsértést követett el. De a trónposztást követően is harcolt, illetőleg ott volt a magyar honvéd hadseregnek a kötelékében, a birtokait elkobozták, elvették a rendjeleit, kitüntetését. Ugye 1849. márciusában megkapta a magyar katonai érdemjelnek a második osztályát is, és lefokozásra is ítélték.
6: Három vértanútársával együtt október 6-án reggel 5:30-kor vezették ki kisernőt az aradi erődhöz. A visszaemlékezések szerint az első sortűz nem végzett vele.
4: Az első sortűz csak a vállán sebesítette meg kis Ernőt, másikán a bértanutása azonnal meghalt. Ő állítólagosan vagy ő vezényelte a második sortűzet maga ellen, volt pedig egy tiszt vagy egy katona lépett ki a sorból, és közvetlen közelről ő lőtte főbe, tehát így halt meg kis Ernő.
3: A császári hatóságok a holttestek kiszolgáltatásában nagyon merevek voltak. Ugye Hóvigel tábornok, az aradi várparancsnok, amikor kérvényezték tőle a holttestek kiszolgáltatását, akkor egyszerűen azt írta rá, hogy ez nem lehetséges, és hogy a katonának ott kell maradni, ahol elesett. Amivel egyébként elismerte az illetőknek a katonai státuszát, de egészen 1867-ig nem volt szabályos módja a holttestek megszerzésének. Ez egyébként nem csak a katonákra vonatkozott, ugye Batthyány Lajos holttestét is gyakorlatilag úgy kellett kilopni a kivégzésnek a helyéről.
6: Hasonlóan kellett cselekedni kis Ernő esetében is, akinek holttestét Kovács Mihály huszár menekítette ki az aradi várárokból.
4: Azt konkrétan nem lehet tudni, hogy október 6-án vagy október 8-án, esetleg 9-én történt az a menekítés. A lényeg az, hogy valamikor este fél 12-kor osontak ki ezek a derék emberek, és a homokban két ásónyomira úgymond eltemetett kis Ernőnek a holttestét megtalálták, ott a legények keserbes hangos sírásba fogott, majd azt követően gyorsan fogták kis Ernőnek a holttestét, és egy daligára emelve vitték el Aradon az egyik házba, ahol egy szobát bérelt Kovács Mihály közhuszár. Ott kis Ernőnek a holttestét lemosdatták, tiszta ruhába, tehát tiszta alsó ruhába öltöztették, és egy mázolatlan koporsóban vitték ki az aradi temetőbe. Na most az aradi temetőben BB monogram alatt nyugodott pár éven keresztül, majd azt követően a torontári Katalin falvára vitték át egy családi sírboltba az ő földi porhüveit, majd aztán 1872-ben az eleméri Szent Ágoston templomba került kis Ernő honvéd altábornagynak kerültek az ő földi maradványai, és a mai napig is ő ott nyugszik családjának a körében.
6: Nem csak ők játszottak az életükkel, több rokon is hasonlóan cselekedett. Az egyik szintén sikeres kimenekítés Dezsőfi honvédtábornok földi maradványainak kimenekítése volt.
3: A sáncárokban maradtak közül kettőnek is kérték a kiszolgáltatását a hozzátartozók, azonban a várparancsnok Alois Hóviger vezérőrnagy ezt nem engedélyezte, tehát őket elvileg onnan nem nagyon lehetett elszállítani, míg a kötél által kivégzetteknél a holttestek azok a Hóviernak a tulajdonát képezték, és hát gyakorlatilag eladta azoknak, akik jelentkeztek értük. A vértanúk közül ilyen módon került ki a kivégzés helyéről Damjanich Jánosnak és Láner György honvédtábornoknak a holtteste, akikét Csernovics Péter, Damjanichnak a távoli rokona vásárolta meg.
4: Csak úgy, mint Leiningen, Westerburg Károlyét és Gróf Vécsei Károlyét, a többiek maradtak ott egyébként a vesztőhelyen. Tehát ki a Zsigmond házi réten, tehát akit felakasztottak, ki pedig ugye az aradi bársáncokban.
6: Évtizedekkel később, 1913-ban találták meg azokat a vértanúkat, akik a várárokban vesztették életüket, 1932-ben pedig azokét, akiket felakasztottak. Végül 1974-ben döntött úgy a román kormány, hogy egy helyre gyűjti az aradi hősöket. Kialakítottak egy osszáriumot, ott összesen 11 aradi vértanú nyugszik.
5: Aradon összesen 16 honvédtisztet végeztek ki. Többekre utcanevek és terek emlékeztetnek. De a Fiumei úti sírkertben szimbolikus emlékhellyel is találkozhatunk. A 15. aradi vértanúként hivatkozott Kazinczy Lajos emlékét itt törzik.
7: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, találkozunk jövő héten is, áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
0: Magyar Közösségi Rádió, Edüleit.